0: bas bas bas bas bas bas bas. Pucha hai maine inka pata.
1: Arey,
0: teri aankhon ke sitaron se, rukharon se, bimaron se, bekaron se, loharon se, awaron se, gamkharon se, banjaron se, lakdharon se.